Bérem jól tudom, garázs, nem tudom, hogy az én. Vigyók bendor. Száztán fasztó, már szabív, mi még gálom meg. Ég fedélek, száztán fasztó. Ég vagy jó, ennyi már a fedélek. Om te zien hoe mensen met hun eigen dingen luisteren naar wat er gezegd. Gelukkig wordt het programma op YouTube geplaatst. Ga weer luisteren hoor. Kom zo goed zo wat ik al zei.